0: Euro Dance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
3: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Stabil Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretnék. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.
2: We create a mental atmosphere.
3: Look into my eyes.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, de...
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallhatsz
6: még több zene!

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: On your Zwanasch. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

a 80-as. Kilencvenes.

0: napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

I'm not scared. Hey, is your bite any worse than your bark?

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok.
0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

0: Beton-Gyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Beton-Gyó Rádiót hallgatott.

Bitangyó Rádió. A 80-as.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Hihetetlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Rádió Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Gedankenwagen.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így?

0: Hey yo, this is Sean Paul. Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itt a Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Valess kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Valess kapitány.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mit a New Level-ből.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Beszélnek.
1: Addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
2: Bitakjú Rádió. A legjobb zenéket.

Delicious deliberation. I wanna fuck.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.

0: Amíg mások csak beszélnek,
1: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: BW Rádió.
3: Das Omen.

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók! Hello, bello, Bitangok! Ez itt a retroadás velem Szillel, egészen 18 óráig várok mindenkit sok szeretettel a chat falunkra, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Ígérem, hogy nem fogjátok megbánni.

Üdvözlöm a pandacsöki boborjánokat, a szerencsétleneket, a szerencséseket, a dolgozókat és az éppen hazafele tartóakat.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.

Nem csak holnap hajnalig, hanem egészen este 10 óráig itt élő műsor a Bitangyó Rádióban. Üdvözlök mindenkit, kedves Bitangyó Rádió hallgatók! Én még mindig Szil vagyok, és bizony eljött a retrózás ideje a mai napon, azaz szerdán, és remélem mindenki jól fogja magát érezni. Üdvözlök minden külső hallgatót, üdvözlök minden cseteken lévő emberkéket itt a Bitangyó Rádió csetfalán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője rádió.com. Itt vannak a csajok, meg a Bubu, Bubu 81, Hava, Kata, Lara, Szörnyella és Zsuzsi nagy puszi nektek. Kellemes zenehallgatást kívánok mindannyiótoknak. Aztán jelen vagyok a redzonechat.hu oldalon, ahol itt van Nova Imre 400, aztán a titkoscsevegés.hu oldalon itt volt Niki, aztán vidéki valaki, ez a nick neve, hogy valaki, Kalisszó, Jazzy, Nilla, nagy puszi nektek. Aztán jelen vagyok a heavenface.com-on is, minden lakóját nagy puszi nektek. Aztán jelen vagyok még a Bitangyó Rádió csoportban, a Facebookon is. És ahol még hallhatóak vagyunk, az a www.portbalettem.hu oldal. Úgyhogy kérem szépen, induljon a mai zenebona, amit szóltok hozzá, nem is csűröm, csavarom a szavakat. Lesznek meglepetések a mai délután folyamán. Készülök ezerrel mindig az adásokra, hogy ti jól érezzétek magatokat. De ez biztos, hogy május 6-a van, szerdai napocska, és nagyon szépen virít a napocska, még mindig jelenleg 25 fok van. Nagyon jó kis strandidő, ugye? Frida és Ivet névnapja van, minden Fridának és Ivetnek boldog névnapot, másodlagos mai névnapok, Detre, Ditta, Eliz, Evetke, Ovidius, Szavéta, Tankréd, Zsóka, Friderika, Iduna, Koletta, Tamara, Amália, Judit, Ida, János, boldog névnapot, boldog szülinapot, aki ma ünnepli a szülcsi napcsiját, csapjunk a lecsóba. Érkezik Alice Moi Lolita, egy 90-es évekbeli énekesnő, aki ugye hát nem más, mint francia nyelven fog nektek énekelni. Aztán érkezik egy kis Nox zene, régebbi zeneválogatásból, úgyhogy csapjunk a lecsóba!

Szóval a képen én vagyok látható, kedves Kata, életnagyságban, úgymond, hát közelről, és hát a Facebookomon is én vagyok, igaz vagyok, nem egy droid, máshol droid vagyok, igen, de ami hivatalos, ott mindig a saját is eredeti képemmel szoktam mozogni. Jön Nox!

Hát kedves Kata, én nem vagyok egy matyó hímzés, egy tök egyszerű csaj vagyok, nem mondok semmit, ez vagyok én. Nem lehet senki sem Barbie baba, és én nem is vagyok Barbie baba. Hála Istennem, és szeretem a Barbie babákat, megmondom őszintén. Én mindig Kennel játszottam.

De én ezzel úgy vagyok, hogy mindenkit úgy kell elfogadni, ahogy van, ahogy létezik. Én senkit nem szeretnék megváltoztatni, magamat se főleg, de titeket meg pláne nem.

szerintem Maskura 67 is játszott Ken babával. Nagy puszi neked, kedves Maskura. És hát ugye a tévében is mutatták, nem is tudom, pár hónappal ezelőtt, hogy van egy pasi, aki csutkára műtette magát, méghozzá Ken babára figuráztam magát, hát megáll az eszem komolyan. Én nem tudom, hogy miért van ennyire feltűnősi viszketegsége valakinek, hát nem tudom hány, mennyi dollárba kerülhetett, hogy teljesen úgy nézzen ki, mint a Ken baba. Nagy puszi szürke kisegér.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: I Love You, Ken, hát mennyien szerettük, ugye, hát készült is erről a film, az a címe, hogy Barbie. Hát én nem bírtam végignézni ezt a filmet, sajnos, annyira ostobán megcsinálták. Aki teheti, azért megnézhetné, aztán mesélje, hogy milyen volt. Én nem bírtam végignézni, tehát annyira fárasztó volt agyilag. Még a filmkocka is szerintem kár volt érte. Na de az biztos, hogy 16-18 óráig vagyok veletek. Aztán 18 órától érkezik Pinocchio Maxi Sensation című műsora, 20 órától 22 óráig Pete és az Eurodance Mania című műsora, tartsatok velünk. Este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban. Most jön, érkezik egy gyönyörű dal, szerintem nagyon sokan szeretitek, Patai Anna, Kökény Attila a Semmi közepén, aztán egy kis Samantha Fox, Touch Me.

Ez az a jelenet, ahol a nylonkát éppen teregeti ki Samantha Fox, hogy száradjon. Tudjátok, a nylonka az az otthonka. Tegnap már megbeszéltük. Úgyhogy rám ragadt a nylonka, de szerintem mindenki érti, hogy miről beszélek. Nylonka vagy otthonka, ide vagy oda, jön a 90-es évek nagy sztárja, Labouche, You Won't Forget Me. A dal címe, fogadjátok sok szeretettel. Az énekesnő Melanie,

Hát gyerekek, ma is tanultam. Írja Maskra 67, a mamuszt posztócipőnek hívták. Miért volt posztócipő? Meséld már el nekem. Olyan anyagból csinálták, hogy ilyen nagyon erősből? Talán én erre tudok gondolni.

Hát kérem, én rádöbbentem, hogy nagyon sok fiatal hallgat minket, vagyis most engem, és írja kedves Letícia Elbi, hogy az iskola köppent, és ő se tudja, hogy mi az. Hát egységesen jártunk az iskolába, és mindig egységes köppeny kellett, vagy legalábbis kék színűt, az biztos mindenkinek hordania, egész nap a suliban le se lehetett venni. Olyan, mint a tornadressz, azt se lehetett levenni, ugye? Mindenkinek egységesen kellett a tornaórán öltözni.

De amúgy napjainkban is használják a köppent, főleg az egészségügyben és az autóiparban is. Tekrotonik érkezik, get up!

A gyerekek, beszart a gramofonom. Azért ilyen a felvételem. De nem kell félni, mert hogy érkezik Los de Rio Macarena.

Hoztam egy kis meglepetést számotokra, kedves hallgatók, és a cseten lévőeket is felhívom figyelmeteket rá. Egy jó kis megamixet hoztam, és szerintem nagyon sokan szeretni fogjátok. Ez a Boniem Megamix. Fogadjátok sok szeretettel!

Hey-ho, halli-ho, hát nem tűntem sehova, itt vagyok veletek. Remélem mindenki jól érzi magát, és bizony, üdvözlöm, aki most kapcsolta be a Bitangyó Rádiót. Egészen még egy óra hossza vagyok veletek. Aztán 18 órától érkezik, egészen 20 óráig kedves főnököm Pinocchio Maxi Sensation című műsorával élő közvetítése a Twitch-en, nézve hozzá te is. Aztán 20 órától 22 óráig érkezik kedves Pete kollégám és a Eurodance Mania. Tartsatok velünk este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban, ahol hallatok vagyunk, az a www.portboletten.hu, Bithang, kötőjel jó, kötőjel rádió.com, aztán heavenface.com, aztán redzone.hu, és titkoscsevegés.hu, és a Facebookon is itt vagyunk elérhetőek a Bitangyó Rádió csoportban. Szerintem mindenhol mindent elmondtam, ami nagyon fontos lenne számotokra, számunkra. Az a lényeg, hogy hallgassatok minket, és jól érezzetek magatokat. Ez a legfőbb dolog. Na de, kedveskedek még egy jó kis megamixzel, egy long verzióval, az előadó Korona. Na figyelj, fülej!

az az érzésem, hogy valami történni fog pár percen belül, úgyhogy nagyon füleljetek, nagyon izgatottak lesztek.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey-ho, hari-ho, remélem mindenki kiélte magát az Eurodance 3-as Ultimate Megamixel 2021-ből hoztam nektek, remélem tetszett mindannyiótoknak. Üdvözlöm azokat, akik most kapcsolták be a Bitangyó Rádiót, én még 18 óráig, röpke fél óráig vagyok veletek, aztán nem sokára érkezik Pinocchio, már itt van a chatfalon amúgy ő, megérkezett, üdvözöllek kedves főni. Hát hello more, 18 órától érkezik 20 óráig, Maxi Sensation című műsorával, aztán 20 órától 22 óráig érkezik kedves kollégám Pete és a Eurodance Mania. Tartsatok velünk, este 10 óráig élő műsor, jön egy kis magyar zene, DJ Szatmári és Jucus, a Vesztemet érzem, aztán Erotik, és belibben egy kis erotika még jobban, Max Don't Heaven. Sex with your ex. Figyelj,

Találtam egy 2018-as felvételt, Don Panda bootlegét, és az előadó ATB, Don't Stop, ez fog érkezni.

Kérem szépen, buli van, buli van a Praia falván, itt a Bitangyó Rádióban. Úgy látom, mindenki itt tök jól érzi magát. Hát ez volt a célom veletek, és pénteken is ez lesz a célom veletek, akkor lazulni fogunk ezerrel. Igazi jó kis ütő zenéket fogok hozni, pénteken 16 órától lazulási fog érkezni, úgyhogy tartsatok majd velem.

0: Hamarosan érkezik egy Leslie Truss bootleg 2018-ból. Ismerős arcok nélküled a dal címe, fogadjátok sok szeretettel.
1: Ez a Bitang Jó Rádió.

Remélem emlékeztek még a TNT együttesre, hát tőlük hozok egy DJ Deca Tuning mixet. A dal címe Titkos üzenet. Hát üzenjetek valakinek, ha van titkos módra. Figyelj, fülej!

Kedves Maskra 67, hát nem fogod kitalálni, hogy most mi fog érkezni. Nagy meglepetés lesz szerintem mindenki számára, mert még így ebben a stílusban nem játszottam le ezt a következő zenét, de most ígérem, hogy lefogom.

Bár így nyernétek a lotton, esküszöm nektek, nem kívánok semmi rosszat, csak hogy nyerjetek a lotton, mert mindig kitalálja kedves és kedvettelen barátunk Maskura és Dúcsai Dili, hogy mi fog érkezni. Hát bizony, DJ Kupi reptérje. Nagyon jó hangzás lesz, ígérem.

És nyilván jön az utolsó zeném a mai napra, nektek kedves hallgatók. Delhussa Johnny érkezik, Nicasi Perimeno, Mr. Jones privát remixében, nem sokára.

Aztán 8 órától este 10 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania. Este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban. Velem legközelebb pénteken 16 órától találkozhatok a hangommal, akkor lazulási zenéket fogok hozni, jó kis zenéket, remélem tetszeni fognak. Maradjatok, tartsatok velünk, én Szív voltam, hello!

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faradták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, ú anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kéjesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem.

0: give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát eszki.
4: Kicsoda kegyelmet! Üdvözöllek, dicsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Mi szél hozott, mondszál, és mi vajon a szíved? Terve!

Hello, hello, gyakorlok, ez itt a Bitangyó Rádiót. Kedves békot, kell elköszomorítsalak, a csillogó hangom az kicsikét eltűnt mostanára. Hú, basszus, de fehasszék, hangom van. Ugyanis a hangom ott közben elvitte a cica, kérem szépen. Csak a körömére persze. Na maradjunk a sablonnál, kérem szépen, ez a Bitangyó Rádióban, a fafejű Pinokio egészen 20 óráig, ugye ez itt a Maxi Sensation, ugye élőben képpel és hanggal az én Facebookomon, illetve a Bitangyó Rádió, Twitch és TikTok oldalán is látható a műsor, kérem szépen képpel és hanggal. Ennyit a csillogó hangról, kedves Békotka! Egyébként ez a lemez egy hollandi piac egyik nagyfogása volt. Mind a két slágert, hogy egyszerre találtam meg egy helyen. Ez a bizonyos Zuzu és ez a bizonyos Roller Boogie. Ez a Biscuit felvétel, 81-ben járunk.

0: lesz egy kis meglepetése majd. Vagyis majd, szóval lenni, hogy lesz itt mindenkinek szépen, mi szem, szájnak, fülnek ingere, mert ez a bitangyorád benne a fafejű Pinokio egészen 20 óráig.
1: Egy örö, egy borotán, egy öröti borotán.
0: Kedves Dutyi Bili barátom, képzeld el, csatát nyertem a Facebookkal. Reklamáltam, elfogadták és visszatették a hangot a videó alá.

Remélem nem egyszerű alkalomra van szó. Most már talán békén hagynak engem. Ez a Nyomorék Facebook. Szóval elfogadták a reklamációmat és visszatették a hangot a videó alá, kérem szépen. Szóval a mindenkit akkor ezen túl, aki ismerősem a Facebookon, azért visszatudjon majd nézni és hallgatni az adásaimat. Hát igen, viszki vagyis kiviszki. Egy jó kis spanyola, igaz édesem? Ezek 1981, egy maxi, tehát a lemezet, szóval engem bármennyire hihetett, hiszen ez a Maxi Sensation. Benne a biszkit, fantasztikus, a maxi lemezet, kérem szépen, nagy öröm és boldogságot, akkor a lemezre rátaláltam. Roller Boogie szól a felvétel, ez hát a biszkit felvétele. Na majd beszélek velük, várjál csak!

egy 80-as női formáció. Már a Maxépként 93-ban présődött ki, ugye először. A csapat neve Love és a felvétel. Egy fantasztikus medley. Vagyis egy egyveleg. A formáció kiváló felvételeiből egy csokorba összekötve. Tehát a Love és a Best of Love. Nicsak, nicsak. Egy trója jó falóban.

Lakra, nyakorak, szép estét mindenkinek, ez a Bittangyó Rádió, benne pedig a fafejű, fahangú, faorú, mások által a fatökőnek hívott kis Pinokio, egészen 20 óráig, ez a Maxi Sensation. Benne a Luv együttes felvétele, pontosabban egyvelege, a 93-as nyomatú Maxi lemezről.

egy rádió, kérem szépen, határok nélkül ez a Bitangyó rádió. Ugyan a weboldal most éppen felújítás alatt van. Lesz egy szép új weboldalunk, megújulunk, kérem szépen megszépülünk. Hiszen, mint tudjátok, hogy ez szépre száll a füst, szokták volt mondani. Ezt történt a hétvégén is velem, hiszen el voltunk ugye hétvégén Németországban, kedves barátaimnál. Grilleztünk, és az összes füst egyébként rám szállt. Szóval valahol igaz a mondás, hogy szépre száll a füst. No, kedves a szürke kisegérő barátom, azért, hogy neked is találtam egy-egy lemezt azért az elmúlt néhány lemezőbörzén. Hát érkezzék egy felvétel, ha, megvan. Autóban. Egy német üdvöske, kérem szépen a techno világából. Das Modul. Let's go! Ez a fránya kisegér, mely bizony minden lukba belefér. Kleine Maus, Das Modul. Jaj, csókédes, mindenhova is. Képzeld, drágám, azt mondták, hogy édes a hangom.

www.fitangyradio.com. A csata persze működik ezzelrel, kérem szépen, ugye van több is. Van az első, a Fitangyradio csatfala, ahol ugye velünk van kiváló kollégám Roni. Itt a két intelligens és egy kevésbé intelligens olajozatlan robot, kérem szépen, Bobby és Artuditu. Hát itt van Benny barátom. Itt van Bíborka. Itt van Békatka. Itt van Pontocsiki Boborján. Itt van Sziperdéből Bubu. Itt van, kérem szépen, még mindig a szabad lábon védekező Ducsi Dili barátom. A tekergő Kata. Itt van a Lara. Hát hello anyjuk, itt van Maskura. Reméljük itt van vele Joe Papa is. Az csak a szélen nem fújta. Hiába fújta, Egérke rád emlékezem. Itt van a Pista 67, valahol a háttérben. Itt van az éppen aktuális muzsika. A sorok következő illető, aki persze nem más, mint a szürke kisegér. Kleine Maus, Kleine Maus.

Kérem szépen, a német nyelv, ezt kezdőknek, ugye, Kleine Maus, a Bitangi Rádió, ugye, ez ott a DAS modul felvétele. Itt a Bitangi Rádióban. Ajaj. Egyik az örök zöld, a muzsika. Mit a kúva jó. A jól ismert Kraftwerk felvétele. A DAS modell. Garden Eden. És DAS modell.

Hogy van nekünk egy másik chatünk a Twitch-en, vagy éppen a Facebookon is el lehet nekem üzenni. Ahogy bizony velünk van, az Egyesült Államokból Poroszki János barátom. Szia Jani, jó gyógyulást neked még mindig. Itt van még másik kiváló kollégám, Jetski is. Itt van velünk Bubuné is.

Két van a druszám, aki szintén lovas egyébként. Na jó, persze lemezett lovas. Szintén nem akszerre szokott lovagolni. Vinyilboy. Egy persze, hogy velünk van a legszebbik menyem is, ugye Katica. És persze itt van velem az én egyetlenem, drágaságom, Zorka is, aki kicsit talán megfáradva, bár remélem törve nem. Csók édes!

0: egy igazi örökzöld, kérem szépen, hogy ez volt jól ismert fejlőt, hogy a Kraftwerk egykori sláger, a Das Modell, ugye egy egészen más formában. Ez volt a Garden Eden is a felvétel, a Das Modell. Hát irány a parti! Ez a Bitangyó Rádió. Benne DJ Bobo.
1: Music.
0: Everybody. Four. Let's go to party.

Úgy látom, többenek, hogy elnyerte tetszett ez a fantasztikus fahang. Bár az igazat, ha megvan, nem szeretném sokáig megtartani.

Micsoda szinoníma, micsoda szinoníma. Vigyázz a polgármester úrra. Látod, Bigi, ha tanultunk volna, mi is hívjátok a népensége valamire az életben. Every

0: 1994, kérem szépen a csodás 90-es években járunk. Egy fantasztikus megasztár, DJ Bobo és a felvétel az Everybody a Butangi Rádióban. Ez itt a Maxi Sensation egészen 20 óráig. Majd pedig érkezik Pete és a Eurodance Mania. Everybody move your feet. Hát mindenki mozgassa a lábát. Nekem megy a lábujjamat is tudom mozgatni, kérem szépen. Hát ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy borottán, egy öröti borottán.
0: Hogy a kedven Tika is beköszönt.

Úgy igazából nekem két úgymond jeles korszakom volt. Egyik ugye a 80-as években volt, a másik bizony az éppen most pörgő 90-es évek egyike. Mind a kettőt imádtam a maga nemében. Mind a kettőnek megvolt a maga szépsége, kérem szépen. Ez a Bitangyó Rádió. Benne tehát DJ Bubi és az Everybody. Move your feet. Ez a nézsző bészes. All that she wants. Na, kérem szépen bitangyorádió.com. 1990-ben járunk. Hácsabat neve Vaya con Dios. Hey, na, na, na. Egy vidám nóta a Bitangyó Rádióban. Vaya con Dios.

Kérem szépen, ezek az 90-ben jártuk, ugye ez ott a Viacom Dios fantasztikus láger és a Hey Na Na Na. 1996 a következő évszám. Hát hadd bizony, kérem szépen. A lábakra mindenképpen. Master Boy. 96 és a Mr. Feeling. Micsoda érzés. Gyere, vedd át az ütemet. Zübörög hangfalból egy üzenet, hogy Bitang jó rádió. Master Boy. Mr. Feeling.

Ej, micsoda érzés! Pitangyorádió.com. Benne egy idigvérig live műsorra, kérem szépen élőben, képpel és hanggal. Ugye három platformon is menetelünk. Egyik az én Facebookomon, tekinthető meg a másik, ugye pedig, illetve a másik kettő, a Bitangyo Rádió, Twitch, illetve Bitangyo Rádió TikTok oldalán. A műsorképpel is hanggal megnézhető, kérem szépen. Ahogy ugye kézibárátom szokta volt mondani, az olyan igazi Bitangyo Rádió minidiszkó. Fun. Nem áll messze a valóságtól, ez tény is való. Csak hogy egy hibázzik, kérem szépen, hogy én nem vagyok diszkós. Egyszerű kis paraszgyerek vagyok.

0: Oh, Mr. Feeling. Ezerkez a Scratch Labda járunk, ugye ez volt a Masterboy felvétele. Mr. Feeling címmel. Egy kicsit visszalépünk az időbe, egészen pontosan 1987-be. Na figyelj, kedves Wolfi barátom, hegyes fület, hogy beszéljek mostan veled? Végig csak hogy a háznál mindig emberül szolgáltál.
1: Egy örő, egy borotán, egy öröti borotán.
0: Ezeken 87. Ugye Tom Rossi Italo Disco. Ez együtt a videodiszkó. Ken László. Glasses Man.

Ugye közben a háttérben megjelent már a hétvégi fogadó család családfője, Fecó barátomat. Hello, hello! Kész csak Nórikának is. Szóval a Wolf Italo Disco, igaz? Ken László. Glasses man, not a superman. És a Glasses man.

egyébként annyit tettek mondani a felvételről, hogy bizony sokat pörgettem neki ilyen Pécset a Szöttödöl bárban. Ami akkor bizony Pécs egyik ikonikus diszkai közé tartozott. Akár csak a hullámfürdők Gáti Petivel.

Ugye vannak az embernek ugye barátai. Vannak persze ellenségei is, de persze mindenki ellenség, hogy éppenséggel van barátja az embernek. Ezen a bizonyos hétvégi találkozón kérem szépen kaptam 2 darab lemezt is. Igaz kisek, azt tartja a mondás, hogy ajándéklónak ne nézd a fogát. Bár a borító kicsiket sokat sejtető egyébként, de én bizony nem néztem a lónak a fogát, hanem föltöttem a lemezt, kérem szépen a lemezet, a korongjár, és elkezdem nektek pörgetni ezt a lemezet.

Remélem tetszik mindenkinek a felvétel. Egészen egyedik, kérem szépen, pont beleérik a műsor tematikájába. Köszönöm, kedves kopasz barátom. Így remondja az ember, hogy erre mondom azt nektek, hogy mindenki az embernek ellensége vannak, barátok.

magazin. Még ez volt a Moka Réki, kérem szépen. Bitangyoradio.com. Csindarattabum, kérem szépen. De persze ez, mert ugye kaptam egy másik lemezt is. Az ott a meglepetése. Hát így ma kettes számú lemezzel.

Akin emlékeznek, kérem szépen, a 90-es években. Hauer Zsolt, Menzel Gábor, így persze Kovács Ákos. A magyar Depeche Mode kiáltott formáció, bár persze ők ezt nem szerették igazából hallani, de ami tény, az tény. Én vagyok a jel, nem hagylak el. Bonanza Banzai!

egy fantasztikus Bonanza Live Banzai lemez, kérem szépen, mely szintén az Andik részét képezte. Köszönöm szépen ezúttal is minden résztvevőnek, aki részt vett ugye ebben a lemeznek a beszerzésében, közvetve vagy éppen közvetlen

egy tenyérnyi hely. Sincsen szabadon 20. századi jelek, a falakon a fiúk, a lányok,

Ugye ezzel még persze nem ér véget, reándék lemezek sorra, kérem szépen. Tehát beszédes a jövőt hallgatak, egyszerre sivatag, egyszerre dzsungel, jövőd még nincsen, a múltad már nem kell.

Érkezik egy ismét egyszerű ajándéklemez, igaz, kedves Szürke Kisegér barátom? Ezután is köszönöm szépen. Pete Junior, Pete Fernando, Pete Sheila.

Kiitoksia, Joni. Szóval a szintre ajándék lemez, annak a B oldala, kérem szépen. Pete Junior és Fernando. Pete és Sheila.

pitangioradio.com. Pete Junior, Pete Fernando, Pete Cela, Sarlam Sal, Sintregge, Ayandik Lemez. Most így érkezzék egy duó, kérem szépen, amelyet bizony meg annyi vád ért annak idején. Persze lényeg, hogy bizony, mégis igény volt az üzenőjükre, ami hiánypótlásként. Többször szerepeltük az én diszkóimban,

vagyis a Digital Scream. És a nagy szerelem. Na figyelj, édesem, hát van ilyen. Bitangyó Rádió. Digital Scream. Ez egy nagy szerelem.

0: Hát hidd el, hogy jó lesz. Igen, neked ezt tudnod kell.
1: Soha
0: nem lesz vége. Ez egy nagy szerelem. Igen, Digital Scream. Let's go!

Ez egy nagy szerelem, hiszem, neked ezt tudnod kell, soha, soha nem lesz vége. Ez egy nagy szerelem, hiszem, hát neked ezt tudnod kell, kérem szépen. bitangyorradio.com, mert tehát, hogy az elmúlt néhány percben, kérem szépen, Digital Scream is a Ez egy nagy szerelem, hiszem. Disco Service, Peter Lutters. Na figyelj, baby, te vagy az.

Live Jazz Back to the 90s. This is the beat on your radio station. Benne a fafejű fahangú Pinocchio, egészen 20 óráig, aztán érkezik majd Pete, és az ő kiváló műsorra, kérem szépen a Eurodance Mania, itt a Bitang Rádióban.

Na, kérem szépen, hát tudod kérdezni, hogy a kicsikét a látásommal gond van, hiszen a 100 szemem lenne és 100 kezem lenne, az is kevés lenne, amikor egy élő műsornál. Na, gyerünk! Hát repülj velünk a szerelem szárnyán. Hát indul az utazás. Hát gyere, szállj fel a vonatra, te is. Ez a Bitangyó Rádió. Soho Party. És ez éjjel. Soha nem érhet véget.

Na, kérem szépen, bitangyorradio.com, ugye benne szóparti és a felvétel, a bizonyos örökzöld muzsika az éjjel soha nem érhető véget. Hát, hölgyeim, érkezik egy fiúbanda 90-es évekből, bizony meg annyi női szívdobban, meg mikor a színpadra léptek. Éjjel ott várok rád, ahol a parti véget ér. Hip Hop Boys.

Szóval bizony meg annyi női szívzomban, meg mikor a fiúk éppen a színpadra léptek. Ez a Hip Hop Boys, kérem szépen. Ott várok rád, ahol bizony a parti véget ér.

Hát Jenikám, tudod, ez is egy korszak volt. Ezek a gyökerek, tudod. No, köszönöm, ez a szóportulán, pedig akkor visszatérjünk a régi kerékvágásba. Szeretnék egy dalt küldeni most én, az én szívem választottjának. Na figyelj, édesem, ez a dal szólja most néked. Ezek 1983 Air Supply.

az összebújulási felvétel. A műsor vége felé szerintem lassan ráfordulunk a finishre. Szerintem Wolf már lassan elkezdi lóbálni. Ennek ez 83-ban jártuk, hogy ez volt tehát az Air Supply felvételkezdő Perita Mitangi Rádióban. 1988, egy hétvégi szerzemény, kérem szépen, a német lemezbörzéről. Bad Boys Blue. Hungry for Love.

Ugye közben ugye Wolfi elkezdte lóbálni a zászlaját az ő rudjával a kezében. Bitangi Rádió, de 1988, hát egy hétvégi lemezbeszerzés a német bőrzéről. Bad Boys Blue és a Hungry for Love. Janikám, figyelj, 1981. Nekem nagy kedvencem a hölgy, és maga a felvétel is. Na figyelj, Wolfi a háttérben, te farkasok farkasa! Offenbach! Vagy nem? Kim Wilde!

egyéb fantasztikus hang. Amely bizonyos nem az enyémé, kérem szépen, hiszen az enyém eléggé fára sikerült a mai nap folyamán. Ő Kim Wilde, egy hüllámos énekesnő az Egyesült Királyságból. 1981-es sláger, kérem szépen, a Kambodzsa, amely bizony bele-bele került, ugye, Offenba, Komedrávába. Kiváló dolog, egy fantasztikus videoklip is társul, kérem szépen.

Hölgyeim és uraim! Én köszönöm szépen mindenki megtisztelés egyben, neki tűnött a figyelmét, mert 2 órában ez volt már a fafejű fahangú Pinokkió műsora. Úgy velem legközelebb majd pénteken lehet találkozni, ugye 18 órától péntek és nyaga party.

0: Szóval, kedvesem, I love you forever, ez a Bitangyó Rádió.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

Tell Me Why. Hát a mondd, miért itt? Érkezik Pitu Szorától, Shiro Dance Mania.

Love You Forever. Is it a bit on your radio station? Ben Joy Peters, Shavinter in My Heart. Vagyis tél a szívemben, mióta elmentél, még a nap sem süt. Mondd, miért mondtál búcsút?

80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten.

Nos hát, hölgyek, urak, szép jó estét kívánok mindenkinek! Még mindig a Bitangyó rádiót hallgatjátok, melyben útjára indul az ilyenkor megszokott Eurodance mánia. Megyen a 80-as, 90-es évek legnagyobb magyar zenéi kapnak majd szerepet. Élő műsor, tessék, tessék. Én tehát akartam volt mondani, hogy a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance felvételei kapnak szerepet. Magyar zene nem igazán lesz hallható a mai napon, bocsánat. Látta valaki a kacsámat? Na mindegy, a lényeg nem változik. Minden egyes szerdán 20-tól 22 óráig Eurodance mánia a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance felvételeivel. Itt a Bitangon. És aki mindezt prezentálja nektek, a mikrofonnál Pitet halljátok. Az előző két óra házigazdájának szeretnék köszönetet mondani. És becsülöm a kitartását, mivel úgy hallom, hangja nem igazán volt az úriembernek. Én pedig már itt félre beszélek. Már rögtön az elején. Tehát mindannyian orvosi esetek vagyunk. De ne törődjetek semmivel, egyetek zsömlét kiflivel.

Ciki csöndben voltam, volt egy kis technikai problém, de megoldottam, és itt vagyok. Hamarosan fellátogatok a chatre is. Addig is Dragon és a Boom Shaka szól a folytatásban. Itt lesz velünk még Argent C és a Wish You Were Here is, aztán jön Carter Beat, és a Crying in the Rain. Ezekkel a felvételekkel megyünk majd tovább, de itt lesz még velünk többek között Masterboy, Lost Project és DJ Bobo is. Hát kedves Pinocchio, javulást! Úgy látszik, betett neked a hétvégi parti. Tehát, mint mondtam, jobbulást kívánok, és akkor a következő Argent C felvétel majd szóljon neked. Felüldülésként, úgymond gyógyírként.

Köszönöm, Zorka, neked pedig jó szórakozást kívánok. És nem csak neked, hanem minden kedves hallgatónak, itt van velünk még Szörnyella is, itt van velünk Ronnyi kolléga, Bubu 81, Ducsi, Dili, és itt van velünk Jani, Kata, Szerint Salamander, és Szerint személye. No, meg persze! A fafejű fafiú, akinek most éppen faforgács pocsog az orrából, mert megfázott valahol. Megmondtam, hogy ne dugd hegyezőbe az orrod,

A folytatásban érkezik Culture Beat és a Crying in the Rain. És hogy ígértem, itt lesz a folytatásban még a Master Boy. És az Is This Love is. Eurodance-vánia a legjobb zenék egy helyen. A 80-as, 90-es évektől egészen napjainkig. Hát igen, ez a Eurodance műfaj. Ez elnyűhetetlen. És hát most ebben a műfajban is felütötte fejét már egy jó ideje az AI által megszerkesztett nóták hada. Be kell ismerjem nektek, hogy tetszenek az AI által szerkesztett Eurodance muzsikák, de én olyat biztosan nem fogok játszani, kivéve amikor igen. De az a helyzet, hogy annyi kollégám játszik most már AI zenét, hogy én inkább ki szeretnék maradni ebből a körből. Meghagyom a többieknek. Hogy ígértem, jöjjön Culture Beat! Kedves Kata, miért lepett volna meg akkor vagy itt, amikor szeretnél? És minden jó indulattal mondom, kedves Kata, hogy te olyan vagy, mint a bumeráng. Mindig visszajössz. De hát jól van ez így, minden kedves hallgatót arra biztatok, hogy látogassátok, hogy minél többen. Egyelőre ugye most a chat oldalunkat, hiszen a weboldalunk meg fog újulni. Remélhetőleg belátható időn belül. De erre térünk akkor majd vissza, amikor érdemes hírekkel, információkkal tudok majd szolgálni. Kedves Kata, amit éppen az előbb veled közöltem névre szólóan, azt nem éppen visznek szántam, ez tényleg így van. De igyekszek jó hangulatot teremteni, az biztos.

Ahogy ígértem, megyünk is tovább, méghozzá nem is akár, mivel érkezik hozzánk DJ Bobo. És a Love is All Around című felvétele, aztán a folytatásban itt lesz velünk Sash, akivel ismételten teszünk egy virtuális utazást, méghozzá nem is akár hová, hanem Ecuadorba utazunk. Mindezek után érkezik hozzánk ügyeletes fogorvosunk, méghozzá Feel the Rhythm című felvételével, aztán itt lesz még velünk többek között ISMC és a Beat System, Banana Rama, Sonic Music és a Frost Project. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább, aztán néha-néha majd bejelentkezem. DJ Bobo és a Love Is All Around.

Kedves Dutyi Dili, jó éjszakát várunk vissza holnap is. Ne feledd, holnap érkezem 4-től. És hát hölgyek urak, ezáltal egy közérdekű információ. Holnap 4-től 6-ig magyar zenei 2 óra. Itt a Vitangion rádióban. Megpróbálom nektek a legnagyobb újdonságokat elhozni. Hazai fronton. 4-től 6-ig holnap itt a Vitangion rádióban. Várok sok szeretettel mindenkit. És bízom benne, hogy most már nem fog közben jönni semmi. Ecuador! És ahogy ígértem, érkezik a mi ügyeletes fogorvosunk, jön dr. Albán!

Nos hát, hölgyek, urak, ez itt még mindig a Eurodance Mania a Bitang Jó Rádióban. A folytatásban érkezik a Beat System és a Press című felvétele. Aztán itt lesz velünk a Banana Rama klasszikusa, jön a Venus. Aztán jön Sonic Music és a No Coke, méghozzá egy Dr. Alban cover fog következni. Aztán érkezik majd a folytatásban a Front Project és a Let the Music Flow. Annak is egy 2025-ös remixe. Tartsatok velünk továbbra is a mikrofonnál, szerint személyen Pete, egészen este 10 óráig, és a legjobb Eurodance slágerek itt a Bitang Jó Rádióban.

Szervusz, kedves barátom, jó szórakozást kívánunk neked is! Érezd jól magad, hiszen este 10-ig még, pontosan egy teljes órán keresztül még szól a Eurodance Mania itt a Bitangyo Rádióban.

Csak eltelt az első óránk ugyan, de a folytatásban is remekebb dologkal megyünk majd tovább. Jön Capella, jön Imperio, itt lesz Real McCoy, Sissy Catch, Modo és még sokan mások. Kataláék után érkezik majd Imperio is a Nostra Culpa című felvétele, aztán itt lesz Real McCoy és az Another Night. Érkezik majd Modo és a Gema Tanzen. És végül, de nem utolsó sorban érkezik majd a folytatásban többek között Sissy Catch.

Misterio és a Nostra Culpa, itt a Bitangio Rádióban, a folytatásban pedig következik majd a Real McCoy megszakítás nélkül és az Another Night című felvétele, és mint mondtam, itt lesz velünk többek között még Modo és a Game Matanzen című muzsikája.

Nos hát, hölgyek, urak, lassan, de biztosan haladunk a mai műsor vége felé. De kevesebb, mint fél óra van vissza a mai Eurodance Mániából, de ne csüggedjetek, hiszen holnap ismételten találkozhattok velem. 4-től 6-ig érkezem majd a magyar zenei műsorommal, a Hungarikummal, akkor is várok sok szeretettel mindenkit. A folytatásban viszont érkezzenek jobbnál jobb felvételek. Elsőként jön Eurotic és az Angels Night. Aztán jön Wakefield és a Gimme Gimme Gimme. Aztán itt lesz még velünk többek között Afrika, Bombata és a Feel the Vibe. Aztán itt lesz velünk még Cartoons és még sokan mások. Tartsatok velünk továbbra is, ez itt még mindig a Bitangyó Rádióban, a Eurodance Mania, a mikrofonnál pedig este 10-ig Pitet halljátok. Kedves Bubu, jó hét neked, és várunk vissza holnap. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet. És közben úgy látom, megérkezett egy kolléga, tök szár. Szia neked is, szép estét, jó rádió hallgatást! Tehát hölgyek, urak, kitartást! Még azért van több mint 20 percünk, jobbnál jobb zenéink! A jó hangulat pedig garantált!

Nos hát, hölgyek, urak, kedves hallgatók, eljött a búcsú ideje, én a következő felvétellel meg szeretném köszönni mindenki megtisztelő figyelmét. Az elmúlt két órában Pétert hallottátok is, ez volt a szerdánként jelentkező Eurodance Mania. Ne felejtjétek, a holnapi napon 16 órától érkezem egészen 18 óráig magyar zenei műsorommal, a Hungarikummal és a legjobb magyar felvételekkel érkezem. Akkor is várlak majd benneteket. Remélem, hogy legalább ilyen jól szórakozunk, mint ma este. További szép estét kívánok mindenkinek, és hogy mivel is búcsúzom tőletek, itt lesz Nana és a Spirit of the Night című felvétele. Ezzel a muzsikával köszönöm meg nektek az eme két óra megtisztelő figyelmét. További szép estét, sziasztok, Pétert hallottátok.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, mert csinálj, amit akarsz.

0: Tangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintek, olvass el, beteg, te rohagy, mert csinálj, amit akarsz.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.